0: szeretlek.
1: Párhuzamos korban az életünkben, hogy van-e valódi cenzúra, illetve hogy a hatalom meri elvenni a kontrollnak a teljes kizárását, és hogy önmaga kezébe veszi ezt a dolgot. Hát nagyon érdekes lehet ez. A múlt évi kiállításról te tudsz valamennyit, vagy tehát, hogy találkoztál vele, amit szerveztetek nálatok az egyetemen, az ELTE-n?
2: Hogy érted, hogy találkoztam-e vele?
1: Hát mert hogy az arról, hogy másodszor szervezi már az egyetem.
2: Ja, és én szerveztem, igen.
1: Hát akkor találkoztál.
2: Találkoztam vele, igen.
1: Aha.
2: Igen.
1: Hát akkor már...
2: Jó volt, az is jó volt, de az idei még jobb. Igen.
1: Hát akkor ezt ajánljuk a hallgatóknak most.
2: Én abszolút ingyenes kiállítás. Ha valaki ott jár a Calvin tér, Ferenciek, Astoria, hármasban az egyetem téren, a földszinten, abszolút végig lehet nézni, szeretettel várunk mindenkit.
1: Gosztonyi Gergő volt a vendégünk, Betiltott könyvek hete az ELTE-nek ezen a héten folyó kiállítása, amit ajánlunk mindenki figyelmébe. Köszönjük, Gergő!
2: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget!
1: Szia! Szervusztok! Szia.

0: A délutáni magazin vége, végéhez közeledünk, illetve szinte már perceken belül vége is lesz. Az elmúlt két órában 7-8 témával is foglalkoztunk. Mi az, amit esetleg te kiemelnél, Dávid, most ezek közül, vagy ami hozzád közelebb áll, vagy amit, amire szívesen visszatérnél még?
1: Hármat jelöltem meg. Nekem tetszett a beszélgetésem azzal kapcsolatban, hogy milyen burkolatot válaszunk, hogy ne főjünk meg. Aha. Ez egy új kezdeményezés, a Hőlábnyom párbeszéd. Rejt András építész volt a vendégünk. Szerintem érzékletesen beszélte, és elég szabadon arról, aha, hogy miért lenne fontos ezeket a megfontolásokat már akkor figyelembe venni, amikor tervezünk egy-egy ilyen új teret, vagy felújítást, és alapvetően ezt egy jó kezdeményezésnek gondolom, annak érdekében, hogy csökkenhessen a hőérzet mondjuk a városokban. A Teleki Hatacári is tetszett, Ungvári Sára mesélt, hogy tök érzékletesen arról, hogy miért érdemes kilátogatni a Teleki térre most szombaton, október 10-én, és a közösségi, illetve részvételi költségvetésről is beszélgettünk. Kicsit kérdeztem arról, hogy Józsefvárosban éppen hogy áll a közösségi költségvetés, és milyen ügyeket tartanak fontosak a helyiek, és kicsit úgy kezd már az önkormányzat működésének részévé válni ez a fajta nyitottság. És a harmadik, az utolsó beszélgetés volt, amit kiemeltem.
0: A betiltott könyvek. Igen. Én a Skanzen olvasókörre hivatkoznék, ami hát egy érdekes esemény lesz, október második felében lesz az első, és aztán havonta egy-egy ilyen találkozó, de egyáltalán, hogy a Skanzen a Szentendrén, az ottani nagy könyvtárban szervez egy ilyen sorozatot, és ez a jövővel, vagy a jelennel jövővel foglalkozik, a fenntarthatósággal, olyan típusú könyveket beszélnek meg, és hát ami számomra külön izgalmas volt, az egy visszahozott régebbi interjú Borbély Mihállyal, aki a 70. születésnapját a Napokba töltötte be, és ráemlékeztünk ennek ürügyén, és ő arról beszélt, hogy a zene, a zenészek, amikor rögtönöznek, ugye főleg a jazzre gondolt ilyenkor, hogy milyen együttműködéseket, milyen párbeszédeket tudnak szervezni, és szó nélkül, tehát nem verbalitással, hanem pusztán ilyen zenei és talán néhány metakommunikációs jellel, hogyan tudják egymást közös nevezőre hozni, hogyan tudnak építkezni. Ez szerintem egy nagyon érdekes dolog lenne, a párbeszédnek ez a formája bőven fejlesztésre szorul. Hát nagyjából ennyi volt a mai délutáni magazin. Van, amit elmondanánk, még nem, legfeljebb annyit, hogy a sportszerkesztő Tarcsi Géza volt, a hangmester és zenei szerkesztő Petik András, és akkor a szerkesztő műsorvezető pedig
1: Dudok Dávid
0: és Péterfi Ferenc. Maradjanak velünk a Civil Rádióval.